0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

0: Check to the sound of the underground.
1: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
2: De csá, Fluor Tomi vagyok.
3: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
4: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
5: Hamai PG vagyok.
6: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
7: DJ Junior vagyok.
8: Pitangyó Rádió.
9: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: higher. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Eurodance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Gitanglió Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Ez a Bitangyó Rádió. Rádió.
1: Sound system, 'cause we're going

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Jó reggelt, kellemes ébredést, meg bittang jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak az úr 2026. esztendejének 10. havának 11. napján, vasárnap reggel 8 óra 3 perckor. Üdv a háttérben lévőknek és az előtérben toporgóknak, köztük azoknak, akik már itt vannak velünk a Bitangyó Rádió chat falán is, emek kora reggeli órán, így Pacsi Rolinak és Pista 67-nek, és egy hatalmas nagy anós puszi Máriának, a Katának, na meg a mi kis csámpás Rozingnak is. Örülök, hogy ma reggel is velem tartotok, érezzétek bitangyól magatokat. Egészen 10:00-ig, ugyanis ma is addig gőzölök majd nektek a best. És ahogy azt már ilyenkor tőlem megszokhattátok, hamarosan indul majd az óra a hajrán magyarokkal, azaz a magyar zenei blokkal, benne olyan előadókkal, mint Takácsi Nikolász, a Punani Masszív, első emelet Hevesi Tamás, Belmondó, Kowalszki, na meg a Vega, vagy éppen a Tankcsapda.

0: De természetesen rajtuk kívül is még sok remek magyar zenekar vár ma reggel is rátok. És a műsor második felében pedig majd úszkve a második órájában érkeznek a külföldi előadók. Többek között itt lesz Elle Fairbairn, Regina vagy a Vanilli Ice. De tója mégis duruzsol ma reggel a fülötökbe a Right Side Fred, Tánlók vagy éppen a Maroon 5. Úgyhogy érdemes lesz már reggel is velünk tartani és együtt kortyolgatni a forró gőzölgő beszkafit, unatkozni nem fogtok, ezt megígérhetem. Lesz itt kérem szépen ma reggel is minden. Fisi-fosi, húgyi-bugyi. Na meg ahogy ígértem, egy kis szex vajon mi? Úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, útjára engedem a muzsikákat. Kezdődik az egy óra magyar módra, magyarán szólva. Indításnak berepülnek ők, azaz a repülők, és beköszönnek, hogy jó reggelt! Hajrá, hajrá, magyar, hajrá, egy hajrá, óra, hajrá, magyar módra, magyarán szólva. Úgyhogy good morning, sunshine! Éleszétek a parazsat és szítsátok a tüzet. Csak meg ne égess azt, átokat.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tik, tik-tak, az álom, az ágyumban hamar itt hagy. Hány másodperce?

0: Jó reggelt! Na gyertek, bitangok, van hely! Bújjatok ide mellém, ha nem is az ágyba, de a Bitangó Rádió chatfalára mindenféleképpen. Érezzétek, élvezzétek a ma reggel is forró gőzögő Best Coffee-t. És benne a válogatott muzsikákat.
1: Jó reggelt! Ebben az ágyban csak én lakom, nem vágy. Itt van hely, ha kérem.
0: Repülők Szolnoki Peti féle megerősítése után hamarosan érkezik öt Takács Nikolász.
1: Megvettem már, nem bánom.
0: Ti pedig fogadjátok meg a tanácsát.
1: Jó reggelt!
0: És ha eddig nem tettétek volna, akkor hangolódjatok ránk.

Na mi ez, csajok és urak? Van-e, aki rátok hangolódjon? Nagyon egyszerű, tekerjétek meg, és nézzétek, hogy éleze az a műszer.

8:12 perc van a lejátszóban, Takács, én Nikolász, és rád hangoltam. Ahogy akarod. Bizony, bizony a tűzzel játszani jó dolog. Nálunk pedig bitang jó. Kalapos hozsünk Takács, én Nikolász, utána már is érkezik az éterben. A Punani Massif. És az IMPM Music. Az az éjjel-nappal zene. És hamarosan szól majd tőlük, az élvezd. És tegyétek majd ugyanezt ti a Best Coffee-val.

Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene. Ahol a zene elkezdődik, az nem lehet más, csak a Bitangyó Rádió.

0: Mi csak a füleiteket szeretnénk, de abból mind a kettőt. Bithang jó rádió, mert ritmusra szeretnénk.
1: Na kutyuljatok meg! A kávétokat, aztán pedig kortyoljatok majd egy jó nagyot a...
2: Paladáktól tajtékzik a tenger.
1: Gőzölgő jóból.
2: Teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág.
1: Kávéból, teából.
2: Tentág, élvezd, amíg van mit, mint
1: vagy éppen másból.
2: Nem attól haladsz előre, ha össze.
1: A lényeg az élvezet.
2: Vagy piszkosol, az biztos minden úr.
1: Ami a zenéhez elvezet.
2: Biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

világomban vakot vezet. A világtalan élvez, hogyha rontottál, tanult belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

0: nekem jó, jó neked. Ha neked jó, akkor pedig jó neked.
1: Mindegy a szerepet, a lényeg a szerepet élve.
0: 8.18-as perc, ez mindig a Bitang Jó Rádió, benne pedig a Forrón Gőzögő Beszkafi Jetskivel egészen 10.00-ig.
1: Ami marad itt, ne gondolkodsz túl a dolgokat, mert maradsz valami.
0: Remélem élveztétek az eddig eltelt időt, és a folytatás is hasonlóan fog majd telni.
1: Úgysem élhetünk örökké.
0: Unani Massifék után érkezik az első emelet, aki egy középkori házi buliba invitál majd benneteket.
1: Mégis hozzád szódalom.
0: Tényleg, Bitangok, áruljátok el, de őszintén.
1: Éveszt, hogy látsz.
0: Mikor volt az, amikor utoljára házi buliba voltatok?
1: Szerszer, élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Madár.
2: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó Rádió.
0: És egy picit a ma reggeli esős hangulatot megidézve, ugyanis országszerte esőre ébredhettünk, de hogy mi vár majd ma rátok, hamarosan elmondom. 8 óra 30 perckor, amikor is érkezek a legfrissebb időjárás jelentéssel. De addig is bulizunk együtt az első emelettel.

És úgy látom, Csápás Rozi is visszatért, hogy kivehesse a részét ma reggel is a jóból. Újra aktivizálta magát a Bitangó Rádió chatfalán. Eddig minden bizonnyal tetvett és rendezkedett a háttérbe. Készítette elő a terepet ahhoz, hogy felhőtlen boldogságba élvezhesse a hátralévő kicsit kevesebb, mint 2 óra hosszát. Mert bizony, hogyha valaki csatlakozik hozzánk, azt egy életen át kell majd játszani. És hogy hogyan is kell ezt csinálni, hogyan is kell ezt tenni? Hamarosan elmondja nektek az érkező Hevesi Tomi. Remélem beskáláztatok, mert hogy most énekelni fogtok, az biztos. De előtte azért még érkezik egy rövid reklám.

És egy újabb játszani kedvű, mondani játszani akaró játékos kedvű. Bittangyó rádió hallgató érkezett a chatfalra. Csatlakozzon eme remek csapathoz ma reggel is. Mikor a hátsó lépcsőn feladult. Ő pedig nem más, mint Bú-Bú. Kellemes reggelt és Bittangyó rádiózást neked is. Dőj hátra és kortyolgass, te is élvezett el a ma reggel is forrongőzőgő beszkafit velem, azaz Jetskivel egészen 10-ig. Pedig hamarosan hozom nektek még az időjárás jelentés előtt a Belmondót, aki arról énekel, hogy kedv van. De ezt ne tévesszem meg senkit, ugyanis kedv majd csak lesz, most vasárnap van.

Amikor is ma reggel is nektek szól a Bitang Jó Rádió. Újra kezdem majd. És hamarosan én is mondom a tutit. Legalábbis időjárás tekintetében 8 óra 30 perckor jövök, és mondom, hogy mi vár majd ma rátok.

Mi csak a füleiteket szeretnénk, de abból mind a kettőt. Bithang jó, rádió, mert ritmusra születtünk.

0: Pontos idő 8 óra 30-as perc, és ahogy ígértem, mondom, mi a tuti, elmondta a belmondó, hogy mi van kedden, szerdán, csütörtökön, meg pénteken, talán még azt is említette, hogy mi van szombaton, na, de hogy mi van vasárnap, hát arról majd most tájékoztatlak benneteket. Legalábbis ami az időjárást illeti, vasárnap borongós esős idő után szakadozik majd fel a felhőzet. Borongós lesz a reggel, még néhol eshet is, napközben nyugat felől egyre több felé felszakadozik majd a felhőzet, kisüt a nap, élénk erős lökések kísérhetik majd az észak-nyugati szelet, reggel 12 fokig hűl le majd a levegő, délután pedig 17 fok körül alakul a hőmérséklet a térségünkben. Hát ezek jó kilátások minden esetre. Én azt mondom, hogy ha valakinek kedve van kirándulni, az mindenképpen vigyen magával esernyőt, esetleg esőkabátot. Vagy ha szereti a természetet, és főleg annak a lágy ölét, akkor a bütangjó szórakozáshoz kellhet még esetlegesen egy szexpartner is. Természetesen csak is az ornitológusok kedvéért, akik majd meglepődve érzékelik a torkos borz hangját. Valahogy így hangozhat. Gyorsan előkapják majd a madár határozójukat, és megpróbálják majd megfejteni ezt a rejtélyt. Adásban viszont jön Kovaszkina meg a Vega.
1: Te is, egy hullám hosszon. Bitagyó Rádió. Bitagyó Rádió.
0: Na gyertek, bitangok, veszítsük el egyszerre az eszünket.
2: De szarul nézel ki. Minden rendben van? Na jó lehet.
0: Mert amilyen hülye vagyok, remélem úgy szerettek, és ha így van, akkor csatlakozzatok hozzám ti is.

0: bármit. Újabb hallgatót üdvözlök a Bitagő Rádió csetfalán, ő pedig nem más, mint a Nofertiti.
1: Szeretnél többet hallani, bocsáss meg minden magadnak.
0: Kellemes reggelt, Bitangyó vasárnapot, és természetesen neked is élvezetes beszkávé kortyogatást.
1: Jó,
0: és már Antom is.

Hé, bitagók, már 8 óra 35 perc. Úgyhogy ha 8-ra akartatok menni valahova, akkor kapjátok össze magatokat, de az se baj, hogyha magukat is akarom mondani, minket is magatokkal visztek. Ugyanis mindenféle mobil applikáció segítségével tudtok majd bennünket hallgatni úton, útfélen, nagy Isten, útszélen is. És így továbbra sem kell majd lemondani az élvezetekről, amit a Beats & You Radio hallgatása jelent, remélhetőleg a számotokra is. És ahogy Kovaszkina meg a Vega énekelte, semmi rossz nem tart örökké, így egyszer én is befejezem, úgy 10 óra magasságában. Amikor is érkezik majd hozzátok Little Lion, hogy tovább szórakoztasson benneteket 2 óraszán keresztül egészen 12:00-ig. Én pedig a folytatásban itt a Hajrá Magyarokban hozom majd a Tankcsapda slágerét. Ez pedig nem lesz más, mint egy egyszerű dal. Milyen csoda vagy, amilyen hülye vagyok. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor egy icipicit rokkalkodhattok is. Már megint hülye vagy én, meg úgy szeretlek, tám nem is tudom. Kinek mihez van kedve? Amilyen hülye vagy. Csináld, csináld! Jól csináld!

0: mert én vagyok a maga a titokzatosság. Stílusosan a titokzatos srác. A csajok meg a Bitangyó Rádió csetfalán a titokzatos lány. Oké.
1: A fák, a mezők, a virágok, a különös álmok.
0: Lukács Laci reszelős hangja után érkezik egy csaj.
1: Hiába várt.
0: Szekeres Adrián képében. Aki hamarosan majd a szinglik éjszakájáról énekel nektek, utána pedig majd Mohamed Fatime ragyogtatja a szívét. Úgy, ahogy azt kell.

gyerünk, bitangok, érezzétek nagyon jól magatokat, a mai is a pontos idő 8:41, ez még mindig a Fórum gőzögő Beszkafi Jetskivel egészen 10:00-ig, benne pedig Adrival és a Szinglik éjszakájával. Csak hogy halkan súgom meg azoknak, akik nincsenek jelen ma reggel a chat falon, de a háttérben hallgatnak bennünket, ha akarnak még csodát látni, akkor jöjjenek és kukkancsanak be hozzánk, ugyanis a Bitangó Rádió chat falán Csámpás Rozi úgy játszik Rolival, mint kutya a csonttal.

0: Bitang jó rádió. Ha jó, akarsz.
1: És hogy ez milyen is? Hát dugná ide, dugná oda. De valahogy mindig csak az étvágy a győzés előbb-utóbb ham bekapja.

mert Fatimével együtt megint megérkezett hozzánk a Bitangó Rádió csetfalára a Mázlink is. Hát Mázli, hogy itt vagy. Örülök, hogy ma reggel is velünk tartoz, érez Bitangó magad, és Kortyogas, te is élvezettel a ma reggel is forró gőzögő Beszkafit velem, azaz Jetskivel egészen 5-10-ig. Úgyhogy megy a pacsi.

Ugo Tato, Mohamed Fatime és a Ragyog a szívem a folytatásban. Remélhetőleg felrobbantjuk majd az étert, legalábbis itt a Bitangyó Rádió chat falán, amikor is érkezik egy igazi atombomba. Azért kisebb robbanási teljesítménnyel. De így lesz, és szól majd nektek hamarosan a TNT. Azaz Inti és Dobrádi Ákos. És énekelhetitek majd ti is velük együtt. Azt hogy? Bele vagyok zúgva, de rendesen. De előtte jön egy kis minimális pH érték, azaz reklám.

8 óra 46-os percen is szóljon ez a dal az éppen most betopanó bíborkáknak is. Kellemes reggelt, Bitangyó rádiózást, élvezetes beszkávé kortyogatát. És a forum gőzögő mellé itt van neked is egy hatalmas nagy anós.

0: Gyertek, bitangok! Élvezzétek azt a detonációt, amit a TNT hozott el ma reggel nektek!
1: De bele vagyok zúgva teljesen, reggelőben...
0: Látom, Mázli fáradt. Remélhetőleg azért földobjuk az ő vasárnap reggelét is.
1: Csak őt szeretem.
0: És egy icipicit tudunk csökkenteni az ő kémerültségén. A más nem az, hogy egy nyeli a forrón gőzölgő bestet. TNT után pedig a folytatásban már is hozom kozomboliszt. Szerintem ő rólatok énekel már, mint a Bitangó rádió hallgatókról. Ugyanis ő azt mondja, hogy fülig ér a száj. Remélem, hogy tényleg így van, és mutassátok meg nekünk. Aki Bitangól érzi magát ma reggel is, az tegyen ki mosolgó smiley-t a Bitangó rádió chat falára. És hát ugye mondanom sem kell, hogy a folytatásban is tessék magatokat jól érezni.

Csak szólok, hogy tele gulnak a percek és rohannak az órák, mindjárt eltelt egy. A pontos idő 8 óra 55. Ez pedig a forum gőzögő Best Coffee Eats a Bécangyó rádióban. Továbbra is szólnak még a magyar dalok. Úszka még egy fél órán keresztül. De utána jönnek majd a külföldi csapatok élükön Ellen Farbennel. Gondolni is fogok egy életen át. Kérlek, ne vedd bele még a ruhát. Na gyere, bújj hozzám. Egyszer szem. Viszont Misék után hamarosan érkezik Dérheni. Baby, nem értem. Egy igazán szexi nő. Egyszer sírsz, egyszer utálsz, egyszer bírsz. Baby, nem értem. Baby, nem értem. Aki a szakításról énekel majd nektek, persze egy őci picit másképp. Egyszer elvesztesz engem, baby. Misék után hamarosan szól majd az Ég veled.

0: nem értem.
1: Legyél velünk, te is, egy hullám hosszon.
2: Pitagyó Rádió. Pitagyó Rádió.
3: Bocs, hogy kicsit marháskodtam.

Kérem szépen, 9 óra van, és micsoda érzelmek folytatódnak itt a Bitangyó Rádió chatfalán. Reggeli gyors szerelembeesés, és után már be is következett a szakítás.

0: pillanatban Dérhenny tett pontot egy kapcsolat végére. A futatásban jön a halott pénz, na meg a lányok. Marsalkó Dávid csapata csak így egyszerűen beköszön nekik. Azt mondja, hogy hello lányok. Utána pedig Kata kérésére tudhatjuk meg majd azt pén tolmácsolásában, hogy vajon a szex mi? Vagyis, hogy a szex vajon mi? Úgyhogy készüljetek! Tovább forrósítjuk a hangulatot. Még mielőtt megérkezne Péter Fibori és a La Bamba. Ez az a balalalalalalalamba. Úgyhogy továbbra is azt mondom, hogy bulira fül mindenkinek.
1: Hello lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello lányok, akikért kiáltunk mi éjjel.

majd alig a... Bizony-bizony emlékszem annak idején én is, amikor a csajokat találkoztam és köszöntem nekik, hogy hello-lo-lo. Rögtön kaptam is a választ. Hello Lilla, jól állok. Jaj, be régen láttalak.

0: Kegyed az a csámpás, Rozi? Azt melyik vonattal érkezett? Édes fiam, pálocszájú Tóbiás, hát én azt nem tudom néked megmondani, mivel hogy az a vonat már rég elment. Másodszor meg ne híj engem Rozinak, mert nem vagyok a babád. Harmadszor meg úgy taknyán tenyerelek, hogy elered az orrod vére. Na csajok, hát köszöngetek nektek jó mélyen a halott pénz. Marslakó, akarom mondani, Marsalkó Dávid és csapata. A kutatásban pedig, ahogy ígértem, felvilágosító óra fog következni Pénét tolmácsolásában. Tudjátok csak, bitangok, ti tudjátok, hogy az a szex vajon mi? Lehet sós is, meg vajas is. Ja, az a keksz. Jó
1: rádió. A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Ő volt tehát Pénica Bécangyor rádióban, a pontos idő 9 óra 9-es perc, megyünk tovább a folytatásban, ahogy ígértem, Péter Fibori és a Love Band érkezik majd hozzátok. És ha eddig nem derült volna ki a számotokra Pén jó voltából, hogy vajon mi a szex, talán erre majd megadja a magyarázatot. Péter Fibori énekli azt, hogy La Bamba.
1: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó.

0: Lambalambalambalambalamba. Interfi Buri és a Love Band szólt nektek. A következő a sorban Szatmárina meg Júcus és Young G triója. Remélem, hogy nem csak ők, hanem ti is a veszteteket érzitek.
1: Mi csak a füleiteket szeretnénk, de abból mind a kettőt. Bithang jó, rádió, mert ritmusra születtünk.

Mert csak ti kellene. Nem egy sehol, mert tízig vagyok. Az még egy 3-4 óra is után érkezik majd 10:00-kor Little Lion, de csak is azért, hogy tovább szórakoztassam majd benneteket 2 óroszán keresztül egészen délig. Ez még mindig a forrón gőzögő Best Coffee is benne a magyar óra folytatásban Majkával és BLR-rel. Na és persze Curtis-szel. Csak hogy ma reggel az uraknak is kedvezek egy ücsi picit, ne csak a csajoknak. Érkeznek az ezek a lányok? Méghozzá cenzurázatlan változatban. Úgyhogy továbbra is tessék magatokat jól érezni.

0: kettő, Majka, Curtis, BLR együtt, és imádjuk a csajokat. Így van, Attika?
1: Pontosan, pontosan.
0: Tudsz ritmusra puszilgatni?
1: Persze.
2: 2012-ből szólt nektek Majka, Curtis, meg BLR, és ez volt az Ezek a lányok. A folytatásban diszkóba mehettek együtt Kelemenékkel. Csak a nagy kabátot ne felejtsétek el. Mármint levenni. Szerelem. Péntek este, indul a

0: fél ötkor.
1: Savard a csípődet, Zsuzsi! Tényleg tud valaki valamit a mi kis Zsuskánkról? Tudja, hogy a háttérben ő is csavarja. Csak legfeljebben nincs egyedül, és ezért nem tart velünk a Bitangó Rádió csetfalán. A lejátszóban kellemen kabátban, na meg a diszkó. A folytatásban picit még ráhangolódva erre a vonalra, és a Magyar Blokk utolsó előadójaként hozom nektek a teknőt. The capture of the feeling. És az igazi vidéki érzést, amely árad majd a következő felvételből, melynek címe Böllé Rap. Utána pedig indul majd a buli a külföldi előadókkal. A legelősebb szó majd nektek a Lion Sleeps Tonight.

csak hogy jó, nem csak hogy finom, hanem még forrón gőzölök is. Ez pedig nem más, mint a Best Coffee ma reggel, és Jetskivel egészen 10:00-ig.

Pontos idő 9 óra 26-os perc a lejátszóban a Teknő. Igazából a Berlin Rap 98-ból. A vidéki diszkók best of-ja. Szerintem még mindig jól szól. És remek hangulatot csinál. Bárhol is hallható. Ennyi volt tehát már a hajrá magyarok, itt van vége a magyar órának, és indulnak a külföldi csapatok. Ahogy ígértem, először is szól majd nektek a The Lion Sleeps Tonight, utána pedig érkezik majd Ellie Farben és a She Moves.

9 óra 30 percen is mondom, mi a tuti az időjárás tekintetében. Rövidre fogva csak annyit mondok, talán icipicit jobb lesz, mint ami ma volt. Vasárnap este buli lesz, ha eső nem lesz. Ha lesz, nem lesz. Ha nem lesz, lesz. Esőt ugyan nem ígérnek. Legfeljebb elszórtan ország szerte, de azért a szél jelentősen megélénkül, és itt-ott akár viharos is lehet. Ez volt tehát a Lion, akarom mondani, Lion Sleeps Tonight. És az oroszlánok alszanak is ma este, azért remélem ti már fölébredtetek. Bízom benne, hogy ma reggel is hozzájárult a fórum gőzölgő Best. És ahogy ígértem, a folytatásban érkezik Ali Farben és a She Moves. És a sorban őt követi majd a General Saint és az O'Carroll. Úgyhogy továbbra is tessék magatokat jól érezni.

0: Bitang jó rádió. Ha jó, ha jó, szórakozz.
1: Na drága bitangok, tudjátok-e, hogy melyik a legszexisebb női név a világon? Mert szerintem a Carol. No matter what you do. Oh, Carol, Carol. És szerintetek?

9 óra 38 perc van, és lehet, hogy az imént még az oroszlánok aludtak a mai éjjel. De egy már biztosan ébren van, ő pedig nem más, mint a Little. Kellemes ébredést és bütangó rádiózást kívánok Little Lionnak is. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt órában is már a háttérben készültél, tettél, vettél, rendezkedtél, hogy mire ideérsz majd egy 10 órakor, hogy átvedd a stafétabotot. Na és persze vele együtt a mikrofont. Na addigra mindent megtegyél azért, hogy a továbbiakban is jól szórakozzanak majd itt a hallgatók. 10:00-tól egészen délig. Úgyhogy még egyszer kellemes vasárnap reggelt, és természetesen a fórum gőzölgő mellé neked is jár egy nagy anós. A folytatásban pedig hozzátok érkezik Regina és a Killing Me Softly, egy icipicit másképp.

Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene. Ahol a zene elkezdődik, az nem lehet más, csak a Bitangyó Rádió.

0: Mi csak a füleiteket szeretnénk, de abból mind a kettőt. Bithang jó rádió, mert ritmusra születtünk.
1: Bithang jó rádió. Ha jót akarsz magadnak.

0: Hozzátok megy a hula hopna meg a hula lula. Reginát hallhatjátok is a Killing Me Softly-t egy picit másképp. Na aztán készítsétek magatokat, na meg a fantáziátokat is. Ugyanis az imént, azaz a most hallható Regina után érkezik Vanilla Ice. És az Ice Ice Baby. Vagy ahogy én szoktam mondani. Jég, jég, kislány. De hát az ellentétek vonzák egymást. Forrongőzögő Beszkofi mellé. Érkezik egy jégbezárt szívű fiú. Maga Vanilla Ice. Szopni, nyalni. Mert hogy a fagylaltot, vagy éppen a jégkrémet úgy szokták.
1: Best Café, a legjobb reggel.
0: Na de hát kinek mihez van kedve? Úgy is mondhatnám. Ja, fene augusztusát.

0: shots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling.
1: És a fajdalati nyaló kislány együtt megérkezett hozzánk ide a Bitangyó Rádió chat falára maskoránk is. Lehet, hogy ez nem véletlen, és lehet, hogy ez a végzett szava. De örülök, hogy megjöttél, és a forrón gőzölgő Beszkofitba itt van neked a nós mellé. Egy pár jégkocka is. Szopogassad, nyalogassad. De mindenképpen hallgassad. És érezd bitang jól magad. I'm a lyrical.

0: Látom, Mária rosszra gondolt. Én ugyanis a forrón gőzölgő Best Coffee-ba pottyantott kettő darabi jégkockáról beszéltem. De mondd csak, te mire gondoltál?
1: Yo, man, let's get out of here.
0: Ízlések és pofonok? De fő az élvezet.

0: my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
1: Na csak, itt van nektek! Egy igazi, szexi, úgyis mondhatni, vadító kanisten. Talán még él az emlékezetetekbe, Like Side Fred és az I'm Too Sexy.

0: Drága bitagok, mivel elérkezett az idő, ugyanis 9 óra 50 perc van. Így hát ma is megköszönöm, hogy itt lehettem veletek. Remélem a fantáziátokon kívül a napotokat is sikerült jól beindítanom. Éreztétek és élveztétek a ma reggel is forrongőzögő Best Coffee-t, amelyből még hátra van 10 perc olyan előadókkal, mint a Maroon 5, vagy éppen Tag Lock. És a legvégén a track cím. Csupa pörgős zenével. Én ezzel engedlek majd benneteket útjára, és adom át a szórakoztatás stafétabotját Little Lionnak, aki 10:00-kor érkezik majd hozzátok. Hogy tartalmasan szórakoztasson majd benneteket a következő 2 óra hosszán keresztül is. 10:00-tól egészen délig. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy elkísértetek, mert csak a szokásos mondókán van hátra, az pedig úgy hangzik, hogy legyetek jók, ha tudtok, vagy inkább rosszak, mert hogy ez mindig sokkal jobb. További kellemes rádiózást kívánok mindenkinek Little Lionnal, úgyhogy sziasztok!
1: Bitangyó Rádió. Ha jó, jó,
0: de azért csak beszólok annyit, hogy itt az ideje, hogy megtekerjétek legalább annyira, na meg úgy, mint maga Jagger. Just shoot for the stars, if it feels right, then aim for my heart, if you feel like. Úgyhogy moves, moves, bitangok. Make it okay. Just like, mint maga.

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
1: De aztán jött... És minden megváltozott.
2: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

0: most jött el az idő.
1: És kevés megszakítás.
0: Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk.
2: Van, ahol csak majd megy. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri. Ne.

Szívesen vagyok, bűnös is, meg ártatlan is, de legalább tudom, hogy éltem. Jó a szöveg, igen, jó bekezdés. Szeretném megköszönni Jetskének az előttem lévő két óra fantasztikus zenei válogatását, a Huncut műsorodat, a tőled megszokott hangulatot. Nagyon szép vasárnapot, legyen olyan, amilyennek szeretnéd.

Pisztangó Rádió chat falán. Köszöntöm Pistánkat, Maskurát, Csámpás Rozit, Bobit, és még itt van velünk egy kicsit

háttérben, aki pedig már beköszönt, az Hegedűs Juditkám. Szépséges vasárnapot, csodás Adit, kedves kis oroszlán, sok-sok fület. Köszönöm szépen, drága nagy puszin, nagy ölel, és jó zenehallgatás, jó ténykedést, gondolom konyha művek van.

0: záporoz egy. És ott többé nem.
1: Nem javít hibákat, nem várom tőled sem.
0: Kívánok a következő két órához mindenkinek felhőtlen kikapcsolódás, nagyon-nagyon jó bitang, jó rádió hallgatás. Ahogy azt megszokhattátok, vasárnap délelőttönként tőlem lesznek új magyar zenék, lesznek új külföldiek is, aztán lesznek nagyon-nagyon retro percek. És megpróbálok ebbe a mai napba is mindent szívem, lelkem, zeném beletenni. Ehhez kívánok mindenkinek felhőtlen kikapcsolódást és nagyon jó bitang, jó rádióhallgatást!

nagyon érdekes cím. Vedd rá a szívemet, hogy szeressen téged. Hát én nagyon örülök a csapatnak. október 30-án 12 dallal jelenik meg az új albumuk. 2022 óta ez lesz az első stúdióalbum.

0: Hát ők voltak a Nickel Black. És hát ígérem, ha lesz új album, lesz jó sok Nickel Black.
1: Little Lion.
0: Bár én szívesen veszem elő a régi zenéjéket is, de ahogy Juditkám észrevette, nagyon szereti az ilyen hangot, de jó karcos hangja lett neki. Hát öregszünk, öregszenek a kedvenc zenészeink is. Az én hangom sem már ez a kislányos, ami 10 évvel ezelőtt volt. Fülem már rajtad, puszi, kellemes szép napot neked, a megszokott remek adást kívánom, írta Kacajkám drága. Nagy puszi, nagy ölelés, köszönöm, hogy itt vagy. Szeretettel köszöntöm Kardos Szilárdunkat, és szia kis oroszlán, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, neked is Szilárd, szép vasárnapot, jó zenehallgatás!

Sakura és egy Snap mashup. Úgy érzem, kedves bitangok, hogy rátok fér egy kis imádkozás.

Megpuszim Pista 67-nek, így Sütök Szárnak is. Megérkeztek, már aktivizálták magukat a fiúk. Na, meg egy nagy ölelés is nektek. 2026. október 11-e van.

Brigitta névnap van. Úgyhogy, ha van Brigitta nevű ismerősötök, ne felejtsétek el felköszönteni, illetve minden kedves Brigitta nevű Bitangyó rádió hallgatónak is nagyon boldog névnapot kívánok. Itt van Vida Erikám is, szép jó reggelt, lájon jó műsorvezetés, szép napod neked és mindenkinek. Szépet neked is, drága puszölelés!

Hát a hölgyünk nem nagyon akar minket kényeztetni. 7 hónap alatt semmi új. De talán ez a dal is fölkerül majd a 4. stúdióalbumára. Addig is a legújabb Eva Max. Skeleton Queen. Írja Vida Erikám, hogy azért szeretjük, bizony imádjuk. De most már összekaphatnak.

Rockstar talán már úton van, legalábbis egy nap azt említette, hogy majd vezetés közben hallgat. Balesetmentes jó utat kívánok neked, aztán a jó pizzázást.

Viszont aki nem alszik már, és itt van velünk a Bitangyó Rádió csetfalán, az Békatka. Hát puszi, drága, nagy ölelés! Hát, musukámat nem látom mocorogni. A legényt ma útra bocsájtják, messzi útra.

Hát egy kicsit lassan, de ébredeztek. Itt van velem már Annám is. Puszi ölelés, köszönöm, hogy itt vagy. Paolo Monti mega mashupja, tehát azért ezt Paolo Montiról tudni kell. Nagyon jók szerintem ezek a mashupok, tehát nem is mondtam, ígértem olyat, hogy Depeche Mode lesz, bár lehet az is majd. Viszont szeretettel köszöntöm Haydnt is már a Bitangyó Rádió chat falán, szépeket neked is, oda is egy nagy ölelés.

Írja Annám, hogy bizony itt van, velem főz, mi finomat főzöl. Én a mai napon rakott kelt készítettem, és hát sikerült is elzárni a sütőt, mire kezdődött a műsor. És ha már be van kapcsolva a sütő, én mostanában ugye mindig duplázok legalább, vagy 2-3 félét is oda teszek, ha éppen arról van szó. Szóval, ha már ment a sütő, akkor mellé dobtam egy jó kis almás pitét. Szeretettel köszöntöm a Bitongyó Rádiós chatfalán Suncorgót is. Oda is nagy puszi, nagy ölelés.

Írja Békatkám, hogy a rakott kell, a lánya kedvence, de az almás pitéből jöhet, nyitva az ablak. Küldöm. Ugye szerdán munka után egy kicsit bringáztam, és hát tele van, Bayern tele van almafákkal. Akad körte is, akad szilva is, akad birs is. Birs, birlak hát. Fölt még sejetlek is. De a rendes almafából eszméletlen mennyiségű van a kerékpár utak mellett, amit, hogyha le van hullva, akkor egészen nyugodtan lehet szedegetni belőle, hát egy jó 2 kilót belegyömszködtem a hátizsákomba.

Van egy ilyen nagyon jó kis keverős alapom, amire aztán beleraktam a pepsibe, ugye, és akkor rászeltem almaszeleteket. Jó fahéjas Isten illat van. Egyszerűen nagyszerű.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Kisklányit is. Szia babám, klassz műsít, maszatolunk, azt hát. Puszi drága nagy ölelés. És szeretettel köszöntöm Nefertit is, a Bitangyó Rádió csetfalán, aki visszaérkezett közénk. Csoda szép vasárnap délelőttöt. Köszönöm szépen, neked pedig jó zenehallgatást, jó csetelést. Na hát ez a Mervik muzsikához tartozik még egy abból az időből, amit nagyon szerettünk. Úgyhogy hoztam a párját is, Miley Cyrus és a Flowers itt a Bitangyó Rádióban.

0: Tényleg, hátulról vagy előről, érzésből vagy erőből?
1: Az ablak vagy a tető, az utca vagy a mező.
0: Ismerős arcok.
1: Válsz vagy talál, szabadság vagy halál.
0: 1956-2026.
1: Ingány

Katkám, hogy jól sikerült dalunk, nagyon ott van, nagyon megérintett engem is. Tündé pedig már is válaszolt, hogy csak érzésből.

Bitang kellemes vasárnap délelőtöt kívánok a Bitangyó Rádió chat falán, a Roli 40-nek is. Puszi ölelés oda is. Köszönöm, hogy itt vagy.

Köszönöm szépen, Rolin, neked is. Jó zenehallgatást, jó csetelést kívánok. Ha véletlenül dolgoznál, keveset nyugisad, de remélem, hogy nem dolgozol.

Oszeán. Célpont a szívemen albumuk pörög már a lemezjátszón, ahogy hallhatjátok. Már lemezezek. Az érkezés.

Ugye ez egy tavalyi album, egyelőre nem látok tőlük frissebbet, hogy esetleg készülne, de Paksi Endrének ugye hamarosan megjelenik a szóló albuma. Yeah!

akár a nagyon retro magyar percekbe is belefért volna ez az album, hiszen 1982-ben járunk. Presser Gábor. Az album az Electromatic. La Baletta.

borítót ilyenkor neki támasztom a plexinek, és hát be akartam fotózni a vonalkódot az információk miatt. És meglöktem, fölemeltem a kardot.

szeretettel köszöntöm szürke kis reggelünket is. Kellemes műsorvezetést kíván nekem, köszönöm szépen. Na hát akkor Baki 1 megvolt. Remélem az utolsó.

Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emél más most minden. Domboldalon, néma tájban fekszem az én.

Hát van, aki a vasárnap délelőtti piacozáson van túl. Bevallom őszintén, hogy kacérkodtam egy kicsit a gondolattal, hogy elmegyek ma lemezbörzére. Egy ilyen jó két és fél órás vonat útra innen. Akadt volna egy, de aztán végül is úgy döntöttem, hogy ez a hétvége, ez legyen tényleg a kicsit pihenésé, egy kicsit rendbe tenni a dolgaimat. Aztán majd lesz lemezbörze még, bőven, meg bolhapiac, meg ilyenek.

egy rendkívül szép képlemez forog a lemezjátszón. És egy nem túl gyakran hallott verzióban. Egy tévéorkesztrál verzióban. You my heart, you my soul. És Dieter Bohlen.

Békotka, az a tegnapi csajszét. Békotka, az a tegnapi

és Mázin van, mert igen, 33-on kell, hogy szóljon. Nagyon egy kis scooter.

Szoktam csalni különben ezeknél a lemezeknél, erre valamiért nem írtam rá. De az is elképzelhető, hogy a másik oldalról kellett volna választanom az egyik verziót. Na de annyi baj legyen.

Közben megfordítottam, úgyhogy majd lesz mindjárt scooter újra. Nem volt ez se rossz, de nem ezt akartam. Ami viszont...

Bizony ez, Bobo, a legújabb albuma. Ezzel vonult neki a koncerttúrénak. És akkor az intro után.

Tika, ahogy tegnap is említettem a műsoromban, igazoltam, van távol, hiszen a családdal van. Az unokája tegnapi napon tartották a 9 éves születésnapját.

Na legyen a mai napra egy szép lila lemez is. Amúgy Tündér mutatott nekem a Mona, vagy mi annak a mesének a neve? Valami olyasmi. Szép kék, óceán, meg ilyen pálmafás, meg szörfözős mese. Nem láttam még a mesét, de valószínűleg, hogy meg fogom nézni azért, hogy meghallgassam, hogy milyen zenék vannak rajta.

gyönyörűséges, szép, áttetsző lemezlap között az óceán kék vize folyik, amilyet múltkor szürke kisegerünk mutatott pirosba és feketében, na ezt mostan igazi türkiszkékben. De magát a lemezt nem találtam meg így ilyen formában, képlemezbe, illetve tiszta kékbe, igen. Szürke kisegér berakta. Meg te is beraktad, nem? Én megloptam. Amigo. Fancy.

És hát közben kaptam névre szóló Hey, de szexi csaj! Bibi Tika! Neked lila szoknyád van, nekem meg fűszoknyám.

Kedves szürke kisegér, annyi fantasztikus giffel leptél már meg. Tegnap este eszembe jutott, de már ugye nem írtam le. De akkor most elmondom neked szóban. Igazán meglephetnél, valami jó pofával, valami az van ráírva, hogy elmatattam. De nem ragaszkodok hozzá, hogy... Hím és nőstény oroszlán legyen a gifel.

Nekem már van egy olyan gifem, kedves tündér, le vagy maradva. Egy ilyen matatós. Mik a kérésére.

Valahol megvan, mert lementettem, de nem találom, hogy megmutassam neked. Na, mielőtt beindulnak a nagyon-nagyon retro magyar percek, hiszen azért már az idő ott van, eldobtuk a 11 órát. Az utolsó. Legalábbis a mai napon szerintem a Maxikból nem hozok már többet.

Viszont azt elárulom nektek, hogy a nagyon-nagyon retro percekben kaptam tegnap egy kis ihletet is, többek között Tökszár műsorában. Játszott egy dalt, amiről eszembe jutott, hogy hát ezt gyerekkoromban magyarul énekeltük, és megvan, láss csodát, megvan nekem ez a lemez.

80-as és a felejthetetlen 99-es. Hazai csapatok és

hétig. A legjobb remixek. És feldolgozások.

0: már egymást. Szevasz, te régi haver! Emlékszem legutóbb éppen...
1: Bizony, ha még élne, 100 éves. 100. évét töltötte volna be augusztus 28-án.
0: 900 Zoli volt Pécsről.
1: Az Árai Márta.
0: És pocakja van.
1: Szót is kétszeres Emerton díjas magyar énekesnő, tőle hallhattátok. Szeretlek én.
0: Nem baj, ha múlnak az évek.
1: Nem baj, ha múlnak az évek.

Katka énekel, hogy de ki énekel vele? Már így Zárai Mártával? Hát akkor figyelj, kedves! Itt a párja! Vámosi János! És egy cigány szerelem itt a bitongja.

közben megfejtettük, hogy mi volt a kérdés. Szóval, hogy ki énekelt Kós Jánossal? Kérlek szépen, Albert Flórián.

És igen, biztos, jól találtál. Közben látom, hogy szürke kisegér írta a chat falra. Írja Nefertiti, hogy gyerekkora lemezjátszóján hallgatta még Zárait és Vámosit.

Közben itt vannak már Szétus Kályik és kedves Andrea, sok szeretettel hallgatunk Sopron közeléből, mi mindannyian szeretettel. Puszi ölelés nektek!

biztos vagy benne, hogy csak egyszer hallottad Ihász Gábor? Vagy ez az élőre gondolsz, hogy élőben egyszer hallottad?

Körülbelül 25 másodperccel ezelőtt becsúszott egy kérés kívánság. Na ezért jó ez a munka, amit teszek a lemezeimmel. Egy kattintás, egy gyors keresés, és már is itt van a lemezjátszón. 1984-ből Csongrádi Kata. Rózsák. És az a bizonyos millió-millió rózsaszál.

Ahogy a tegnapi napon, a múlt héten elkalibrált magyar albumaimat raktam vissza az Excelbe, és hát ez egy ilyen órákig tartó munka, még nem is vagyok vele kész. De közben lemezt hallgattam, és többek között fölkerült a lemezjátszóra. Varga Miklós Európa albuma is.

0: Varga Miklós és a Jó reggelt lány itt a Bitangyó Rádióban, és hát azt szerettem volna erről a lemezről elárulni nektek, meg hát tulajdonképpen ugye az én fejemben nagyon sok zene van, de én se ismerek természetesen mindent. És hát ugye tudtam, hogy ez az albumon ugye az Európa, amit mindenki unánsig és rogyásig ismer, és játszik. És hát ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy egy ilyen kis papírcetlit oda rakok magam mellé, hallgatom a zenéket, és amelyik megtetszik, azt úgy megjegyzem magamnak, hogy azért tudjak hozni változatosan is. És azt kell mondanom, hogy ez a Varga Miklósnak az Európa album az egész bitangyó.
1: Minden délben
0: Szicsi Pál és a minden reggel.

tervben van egy olyan vasárnap, amikor majd már ugye beáll a hidegebb idő, bár itt most szakad az eső. De a mai délutánon ugye jönnek kollégák, itt lesz veletek majd Gébelen és Tóth Wolf Attila 4, illetve 6.

0: Szóval úgy gondoltam, hogy egy ilyen unalmasabb vasárnap délután, amikor nincs túl sok műsor,
1: együtt kezdtünk valamit,
0: akkor beállok csak ilyen régi lemezekkel, magyar lemezekkel.

és én elfelejtettem köszönteni Musukámat. Ő is itt van a háttérben, nagyon dolgozik. Mikor indul Miksa? Puszi, ölelés!

0: igazából kedves Bikotka, reményeim szerint, és hát látom ezeket a visszajelzéseket tőletek. Jók ezek a régi dalok. Hogy én csak abba bízom, hogy titeket is ugyanabba az irányba repít vissza a gyerekkorotokban. Nekem nagyon sok szép ilyen zenei emlékem van, hiszen a nagymamám, édesanyám nagyon szerette ezeket a zenéket.
1: Figyelj, van már neked padödő lemezed?
2: Nincs.
1: Nem baj.
0: Hát ugye ez is egy kérés kívánság volt. Pedig elárulom, ezt nem olyan rég játszottam, vagy múlt héten, vagy előtte való héten.

senki nem tud. Így a kedves szürke kisegér, hányszor írtam én ezt már, tanítsátok meg a hitetlenkedőket, hogy a kultúra a legnagyobb hatalmunk. Mondják, hogy rosszul elment a kedvesem. Na, bye-bye, Sása!

Hát én ránéztem az órára. Aki esetleg el menne ebédelni, annak jó étvágyat kívánok az ebédhez. Aztán így mögém néztem, és meg itt van egy csomó lemez. A programban pedig egy csomó zene.

tudjátok ki a csapat? Hatosan lemez. Hát, hogyha megkérdezem, hogy mi a jelem, akkor már nagyon sokan tudjátok, hogy a piros szív. De most nem száll a léghajó, hanem Tisza virág. Bodnár Attila, Fenyő Miklós, és a mi magyar modern talkingunk, Modern Hungária.

két vokál, frutti és flexív. A hangmérnök Berkes Zoltán és Rozgonyi Péter. Azt tudtátok, hogy ebbe az első emelet albumban Geszti Péternek a keze is benne van, biza? Nem férek a bőrömbe.

Tisztelem ezt. Harmad magával Maskurától és Zsópapától kaptam. Napóleon Boulevard. És az uram segít.

Juss, engedem a jó barátot becsöngetni, mert nem azt szerettem volna. Máté Péter.

0: A jelen és a közelmúlt legnagyobb slágerei.
1: A jelen és a közelmúlt legnagyobb slágerei.
2: Bizony, ragadtak be nekem új zeneim is, úgyhogy ezután a dal után majd két új magyar dal is érkezik. Viva a Stars! A zene szól...

hogy a héten volt 40 éves a macskafogó. Tarnovszky Béla rendezésében Nep József forgatókönyv alapján. És hát kevés magyar rajzfilm vált annyira kultikussá, mint ez a macskák és egerek háborújáról szóló kémfilmes hangulatú animáció.

0: Túl mindenen kivárva jön csillagos éjszakán.
1: Na, akkor ígértem nektek két új dal. Mindenen
0: még fáj nagyon, hogy elveszett minden álom.
1: Komonyi Zsuzsi nagyon ott van, nagyon jó lett.
0: Nyit ér nélküled.
1: Hát túl mindenen.

közben egy kicsit megcsendesedtetek, aki ebédel, annak jó étvágyat kívánok az ebédhez. Komonyi Zsuzs és a túl mindenen után. Koréna és az utazó.

Roberto Tozzi. Lesz még egy pár magyar zene, az újabbak közül is. Na egy kicsit elmegyünk a külföldi oldalra.

13 óráig vagyok ma itt veletek, aztán majd egy kis pihenés után 16 órától érkezik hozzátok Gébelen, illetve 18 órától Tóth Fof Attila. A holnapi napon pedig a szokásos menetrenddel 16 órától majd Pinocchio nyitja a sort Slágerek 45-ös fordulaton című műsorával. 18 órától érkezem hozzátok én hevesen, vegyesen, reményeim szerint új lemezekkel. Méghozzá ebből a jó kis fantasztikus 90-es évekből. Persze kerül azért majd bele minden is, ahogy egy jó hevesen, vegyesenbe bele is kell férnie mindennek. Aztán 20 órától majd a végén, de nem utolsó sorban, Szil zárja a sort és a rockvillámet.

1990-ben bemutatott amerikai romantikus vígjáték Gary Marshall rendezésében, a főszereplői Julia Roberts és Richard Gere. Egy Golden Globe díjat is megérdemelt, a legjobb női főszereplő.

0: che poi. Eh sì, per Leroy Favet a Little Vegan. Kefir és nyári Kálmán duettjével be is futottunk a finishbe, ezen kívül még egyetlen egy dalom lesz hátra.
1: Ez a dal még egyszer jó lehet, válaszolj, hallod-e a hangot?
0: Szól a dal.

Nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a három órában. Kívánok jó étvágyat az ebédhez, illetve kedves egészségetekre, attól függ, hogy ki hol tart éppen. Nagyon jó pihenés délutánra, jó feltöltődést. Tudjátok, legyen olyan a mai napotok, amilyennek szeretnétek. Holnap 18 órától várlak benneteket szeretettel. A mai napon pedig majd 16, illetve 18 órától Gébelen és Tóth Wolf Attila érkezik. A mai napon pedig majd 16, illetve 18

méghozzá a Rhodes zenekarral. Köszönöm szépen a facebookosoknak, a háttérben hallgatózoknak, a messengeren íróknak, és külön köszönet. Na, meg hatalmas ölelés a Bitangyó Rádió chat falán mindenkinek. Akkor ördög bújt a bolyomba.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high, and I know you like. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkely páncélt hordó fafokú részműrészszer megsebzett bronztérdő repecs alkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Vitorio Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Ez a Bitangyó Rádió. Pontos időjelzés következik.
2: Kérjük, fejezzék be a beszállást. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge Jam. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.
1: Pitangyó Café a Pitangyó Rádióval. Csak ínyezzek meg. Tóth Wolf Attilával.
2: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

Csütörtök estét kívánok mindenkinek, köszönöm szépen Gérnek az előző két órát, meg előtte Liglájának és Jetskinek a délelőtti műszakot. És hát akkor kezdjük meg a mai utolsó élő műsorunkat, ami 3 órás Italokafé Vidámpart lesz. Igen, mint mondottam, volt múlt héten ez ilyen 2-in-1, hiszen a Vidámpark keretein belül lesz Italokafé, és mi annak a keretein belül vagyunk, ezért lesz kívánság is. És szeretettel köszöntök mindenkit, aki már itt van, vagy aki majd még itt lesz, vagy aki kint van, vagy aki bent van, az a lényeg, hogy valahol füleljetek. Köszönöm szépen, hogy ennyien összegyűltünk, vagy maradtunk a cseten, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert hát azt nem mondom, hogy ekkor létszám, de azért elég sokan vagyunk, hiszen, ha jól látom, akkor itt van ugye a két mesterséges intelligenciánk, az Bobby és Artuditu, itt van Bubu 81, és akkor itt van Melinda is, úgyhogy kiskezit csókolom neki, itt van Csámpás Rozi, itt van Kata, Kitty, ha Kitty itt van, akkor gondolom a kapitány is legalább a füleivel, itt van Nefertiti, Pista 67, és itt van Csuncorgó is, csá! Na, és amit még tudok, hogy vannak külsős hallgatók, esetünkben leginkább a Kuhár családra gondolok, úgyhogy nekik is köszönöm szépen, hogy itt vannak, meg ha minden igaz, az én kicsi kedves párom, az én gumicukrom is hallgat, úgyhogy azt mondom, hogy mindenkinek mondani, na, tudni beszélni magyar, mint csak most kezdődött el a műsor, és már összeakad a nyelvem. Pedig nem is ittam még semmit. Lehet, hogy ez volt a baj. Na, szóval mindenkinek jó szórakozást és jó italokafé fogyasztást kívánok. Ma főleg olyan slágerek fognak elhangzani, amik tényleg slágerek, mert hogy Kitty segítségével összegyűjtöttünk olyan dalokat, amik slágerlistásak voltak, és főleg az ősszel voltak nagy slágerek, tehát akkor, ha nem is nem feltétlenül vezették a slágerlistát mindenhol, de a slágerlista top mezőnyében ott voltak. Illetve lesznek újdonságok is, és lesz egy magyar dal is, egy magyar előadó, igaz, hogy nem magyar nyelv, hanem angol nyelv, de attól még magyar, hiszen Clay barátunk volt olyan kedves, és még pénteken átadta nekem a legújabb szerzeményét, úgyhogy azt is le fogom játszani. És előre szólok, hogy jövő héten vasárnap magyarított Vidámpark lesz. Nem én nem tudok beszélni magyar, hanem arról van szó, hogy külföldi slágereknek a magyar változatai fognak szólni, úgyhogy akinek óhaja-sóhaja kérése van ilyen témában, az nyugodtan írja meg, tetszik tudni, italocafe@gmail.com vagy gmail.com, kinek hogy tetszik jobban. Na, hát amivel most kezdünk, mert Szandam csak beköszönt, ugye, és ő már még fog jönni, de amivel most kezdünk, hát az mindenki ismeri szerintem a köhögős dalt, vagyis jön a Scotch-tól a Disco Band, ezek kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást.

Na csak feltételeznem kellett, hogyha Kittyvon, akkor kapitány is van, meg is jelent a cseten a kapitány, úgyhogy külön köszönet neki is, hogy megérkezett. Remélem, hogy minél sokáig jó. Szóval minél tovább tudtok maradni, az a lényeg. Ne nagyon beszéljek, már látom, mert nem menj ez nekem. Na, nem is húzom tovább az időt, jöjjön a kérés. Azért mondom így, hogy a kérés, mert hogy egyetlen kérés érkezett a mai napra vonatkozólag, és akkor gyorsan le is tudjuk. Kata természetesen a kérő, és hát meglepett a kérése, mert nem voltam biztos benne, hogy mennyire jártas ugye Italo Disco, meg Euro Disco, meg High Energy műfajokban, de a kérése az helyén való, úgyhogy még egyszer mondom, hogy Kata kérte, csak hogy hangsúlyozzam, és a dal címe is az, hogy még egyszer, vagyis One More Time. Ez Max Coveri adja elő egy 12 inces verzióban.

Bizony-bizony, 2026-ban is itt vagyunk, és 2027-ben is itt leszünk, bár még egy picit odébb van, de hát végül is már ugye október 11-e van, tehát mindjárt itt az év vége, úgyhogy lassacskán lehet készíteni a 2027-es spotot is, kézi barátom, hogyha hallott. Na, de legyünk komolyak, hát én úgy látom, hogy még nem pörögtünk fel eléggé, úgyhogy kapcsoljunk magasabb energiafokozatra, jó? És jöjjön egy kis high energy. Még a dal címe is az, hogy high energy, hiszen Evelyn Thomas-tól jön a high energy egy remastered változatban.

De hát az a baj, nem tudom biztosan, Zalándok Balázs barátunk itt van-e, de ha nincs itt, akkor majd visszahallgatja, hiszen az vissza lehet hallgatni Miklózó ezt az adást is. Szóval, tudom, hogy szereti Fancyt, ezért Double Decker lesz Fancyből. Méghozzá jön először a Chinese Eyes, egy, hát most szépen magyarosul fogom mondani, mert nem vagyok hajlandó németül itt elragyogni, szóval a ZYX féle lemesztered változat, majd a Slice Me Nice, szintén a ZYX féle remastered változat. Úgyhogy ez a két fancy sláger jön most, és utána majd visszatérünk, kicsit mással.

Tehát azt szeretném kérni kitéktől, hogy az elkészült palacsintát így fénypostával ide, jó? Nekem, vagy nekem is légy szíves, mert kiéheztetitek a műsorvezetőt ugyanúgy meg, mint múlt héten. Hát ez nem lehet így, könyörgöm. Na, menjünk tovább azért. Jöjjön a Baltimore-ra és a Tarzan Boy. Hát mondjuk a nyár már most bőven elmúlt, de ettől függetlenül egy nyári verzióban, tehát egy summer versionben következik. És utána majd lehet ingadozni a lián. Na, majd megmondom, hogy miért.

0: italocafe ihaukukac@gmail.com.
1: Megtetszettek jegyezni? Kuhár család is megjegyezte, hogy hova kell írni? Tehát ha bárkinek bármilyen kérése van, italodiszkó, nyújtaló, stb. Ezen az e-mail címen keresztül lehet majd kérni. Bár most csak Vidám Park van, de majd lesz italokafé is, nem sokára, mondjuk novemberben. És akkor majd lehet kérni esetleg dalokat. Tehát akkor majd speciálisan egyetlen műsorra lesz ilyen lehetőség, mármint úgy értem, hogy egyetlen italok kaféra jelenállás szerint lesz lehetőség kérni dalokat, úgyhogy Kuhár Andrásnak üzenem szeretettel, hogy tessék megragadni billentyűzetet vagy a telefont, e-mail, kész, ennyi. Na, most viszont akkor rendeljünk túl a Lián. Jó, de rossz szó vicc volt ez. De hát tényleg, Lián. Mert hogy Lián Ross következik, és tőle a Fantasy egy Radio Editben. Tudom, ki az az Edit.

0: Jelszó?
1: Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
2: Ez még mindig a Vidám Park Tóth Wolf Attilával.
3: Mindenki megjegyezte a jelszót? Helyes. Vissza fogom kérdezni. Na, addig is jöjjön újabb Double Decker, méghozzá azért Double Decker, mert normál esetben csak egy dalt játszanék Mike Manning-től, és ez lenne a Love Spy egy rádióverzióban. De én úgy döntöttem, hogy már miért ne, hát úgyis 3 órás a műsoridő, belefér a Double Decker, úgyhogy megfejel a Mike Manning-t, így megfejel a Mike Manning-t, és jöjjön a másik dal is mellé, a Dancing in the Dark, és a kapitányra is kitérvaló tekintettel egy Galaktika remixben.

Csak halkan mondom, hogy nehogy felébredjen valaki. Na, legyünk komolyak, hiszen mindjárt véget ér az első óra a háromból, és hát gondoltam, hogy akkor, mivel akartok még többet és többet, ezért kapjátok a három órát, de valahogy le kell zárni az első órát, úgyhogy jöjjön Gerilótól az I Want You.

0: Kezdünk?
1: Ó, függöny. Függöny!
0: Szétment.
2: Igen, megkezdjük a második órát ezen, úgyhogy üdvözlöm a Vidámpark és Italkafé egyesült hallgatóit. Olyan, mint valami egyesült vállalat, nem? Na, tehát a Vidámparkon belül az Italkafé hallgatóit köszöntöm szeretettel a mai már második órában. És hát nem is tudom, hogy mivel kéne kezdeni. Mert annyi jó sláger van még a tarsajomban, és gondolkodtam, de hát uranyító mixel mégse kezdjünk, mert az nem... Ha legyen megint egy Double Decker, méghozzá most Rose Lawrence-el, ez a név úgy önmagában lehet, hogy sokaknak nem mond semmit, de a lényeg az, hogy két nagy híres dala is van, és most mind a kettőt be fogom mutatni. Mert az egyikkel Afrikába utazunk, a másikkal meg Japánban. Ba. Nem ban, ba. Na, a lényeg az, hogy jön az Afrika 1982-ből, utána pedig a Mani Yoko 1983-ból egy remastered változatban.

0: mondja a farkas fiú a róka fiúnak, hogy te, várjuk meg a nyulat. Ja, majd holnap megvárjuk. De ma várjuk meg. De ma miért várjuk? Ha sapka van rajta, akkor azért várjuk meg. Ha meg nincs rajta sapka, akkor meg azért. Oda mennek. Paf! Agyba főbe verik a nyulat. Azt mondja a farkas másnap megint a rókának. Te, megint várjuk meg. Na te, tegnap már megvártuk. De ma miért várjuk meg? Kérünk tőle cigarettát. Ha ad füstszűrőst, akkor azért verjük meg. Ha meg ad nem füstszűrőst, akkor meg azért. Oda mentek. De, nyúl! Adj egy cigarettát! Miért parancsoltok? Füstszűrőst, vagy nem füstszűrőst? Nézd az anyja szentségét, megint nincs rajta sapka.
1: De hát mindegy, hogy füstszűrő sapkában vagy füstszűrő sapka nélkül hallgatjátok, az a lényeg, hogy itt vagytok, és én hálásan köszönöm. És jöjjön egy olyan dal, ami azért került be, mert én szeretem. Mert ha Pinocchio bemutathatja azokat a dalokat ugye a saját műsorában, amiket ő szeret, akkor én még maradjak ki a sorból. Úgyhogy jöjjön az egyik kedvencem a Szafírtól a Shut in the Night.

hát kilövöldözték magunkat az éjszakában, és ahogy látom, mindenki kilőtte magánál a csetet, mert hát jóformán csak Kata és Sunci, aki aktív jelen pillanatban, de remélem, hogy a többiek majd visszatérnek. Mégis azért van a chat, hogy csak bújjatok rajta, meg csak beszélgessetek rajta. Egyébként ezért van a Messenger is. Tehát csak úgy mondom a külsős hallgatóknak, hogy Messengeren el lehet érni, és én majd fogok reagálni rá. Aztán ami ott megíródik és publikus, azt majd én elmondom adásba, hogy azok sem maradjanak ki, akik nincsenek a Messengeren és nem látják. Na, és ugyanez vonatkozik a chatre is. Na de addig is, amíg fölénkül a tisztelt hallgatóság, jöjjön megint egy double decker, ma ilyen double deckerekkel vagyunk tele, úgy látszik kinyitott a buszgarázs, szóval jöjjön, hát sokak kedvence, millió kedvence volt a Modern Talking, viszont aki most várná a cseresznyés nőt, vagyis a Sherry Lady-t, az csalódnia kell, mert sajnos most nem az következik, viszont belepattalhatunk Geronimo Cadillac-jébe, utána pedig egy olyan dal következik, ami szintén egy nagy sláger volt, de valamiért nem, hogy mondjam, nem annyira mainstream, vagy nem is tudom, tehát hogy annak ellenére, hogy sokat játsszák, mégsem játsszák eleget, vagy nem játsszák agyon. Úgyhogy jöjjön a Night is Yours, the Night is Mine.

De hát ami most következik, végülis féltárnál vagyunk, tehát megint jöhet egy személyes kedvencem, méghozzá a Moti Special, amiben van érdekeltsége Michael vagy Michael Cretunak, ugye, hát mivel román származású, tessék eldönteni, hogy melyiket illik használni, pláne, hogy német nyelvterületen aktív, de én már nem is tudom eldönteni, hogy Mihály. Kretu Mihály, na. Szóval jön a Moti Special és a Don't Be So Shy, majd utána ezt megfejelendő jön Ryan Pellis-től a Dolce Vita egy original remastered változatban.

0: Figyelem! Újdonság következik!
1: Bizony, és nem is akár kitől, hanem mondjuk úgy, hogy a műfaj egyik legaktívabb képviselője, és a New Italo Disco és az Eurodisco tekintetében mindenképpen az egyik legaktívabb, és nem mellesleg Kézi kollega kedvence. Igen, bizony, Oroszország, bizony, Emil Alinkanová következik, és tőle egy új dal, a No Future, egy tipikus Eurodisco. Hát remélem, hogy azért ennyire nem lesz sötét a jövő.

mert nem csak Oroszországban volt valami újdonság, hanem Magyarországon is készült egy új dal, méghozzá Clay barátunktól, ez speciál az Italo Box nevű formációja, és jöjjön a Take Me Away!

0: Kedves hallgatóim, gondoljanak azokra, akik már pihenni tértek, és halkítsák le a lemezjátszót.
1: Köszönöm szépen!
2: Mert csak hogy nyugodtan tudjon pihenni Kata, ezért gondoltam, felszólítok mindenkit, vagy felkérek mindenkit, hogy legyetek kedvesek a lemezjátszót, vegyétek halkabbra. Egyébként Katának jó éjszakát kívánunk. Aki viszont marad, annak hoztam egy előadót a tegnap esti Arena Retro Partyból, mert hogy ugye évről évre Pétót László szervez egy ilyen nagy-nagy partit, egy nagy fesztivált, mondjuk így, a 80-as évek és a 90-es évek nagy előadóival, és a most következő hölgy, Double Decker formájában természetesen, volt az est fénypontja. Nem a fénypontja, mielőtt a henti beírja, hanem a fénypontja, tehát ennek az egész gálának, hogy minek nevezzem, a legnagyobb neve, igen, a szőke ciklon Sissy Catch következik, méghozzá az I Can Lose My Heart Tonight-tal, és utána a Heartbreak Hotel 12 incses verziójával.

és a 90-es évek legjobb gyurok.

Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL

0: műsor előzetes hangzott el.
1: Gondoltál már arra, hogy beülj egy korvetbe és elhaltson a Plementében? Esetleg egy ivajerős kamiont vezetnél az éjszakában? Ha igen, akkor gondoltál arra is, hogy milyen zene szóljon a rádióban? Nem baj, ha nem. Valesz kapitány, amikor a földön jár, gondoskodik ehhez az életérzéshez passzoló zenékről a Night Drive-ban. Night Drive, a Synthwave, Aor

Mielőtt valakit megzavarna a dolog, gyorsan elmondom. A Night Drive reklámspotja azért, mert lebeállt, a kapitány már nincs a műsorvezetői gárdában, de gondoltam, hogy hát megidézem, ez így hülyén hangzik, de a műsort idézem meg. Ugye, hát nem volt hosszú életű nálunk, de szeretném valamilyen módon újra lendületbe hozni. Ezért azt gondoltam, hogy a kapitányjal egyeztetve lesz egy Night Drive Jam, még valamikor november folyamán, most még nem tudom megmondani a pontos dátumot, de lesz, amiben az előbb Kitty által felsorolt műfajok fognak szerepelni, tehát aki ezekre a zenékre mondjuk úgy, amiben az előbb Kitty által felsorolt műfajok fognak szerepelni,

mondom a szellemét, mert már megszüntették sajnos, és ez a német CDF-nek a műsora volt. Anno Thomas Gottschalk vette, vagy vezette, ugye, akkor még Tomis Pop Show két néven, illetve Tomis Pop Show Extra, utána pedig átvette más, és onnantól kezdve Peters Pop Showként funkcionált, úgyhogy ezt a műsort fogjuk, illetve a benne szereplőket fogjuk megidézni, mert ilyen hülyeségeket beszélek már folyton. Szóval ők fognak szerepelni majd 2 hét múlva a Pop Show Vidámparkban. Úgyhogy ennyiben lesz a retro. És november folyamán lesz majd egy Eurodance Jam, vagy Eurodance Vidámpark, az még kiderül, hogy alakul. Szóval ezek várhatóak a közeljövőben. Ami most viszont várható, hogyha befejezem a sok dumát, az a Bonnie M. És tőlük a Young, Free and Single egy 7 inches verzióban.

0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: Meg a cset is csak egy gombnyomásra van tőletek, úgyhogy üdvözlöm Liza lányomat a cseten. Látod, tudsz a időbe érkezni. Bár Kata már elment aludni, úgyhogy a tesókáda már nem találkozó, de ettől függetlenül üdv nálunk. Na, hát annak örömére, hogy megjött Liza, meg úgy egyébként is, azt gondoltam, hogy jöjjön valami más. Sok dance slager, meg minden mellé, jöjjön egy kicsit más, jöjjön Kano és a másik élet, vagyis az Another Life egy 2022-es remastered változatban.

Na, hát ide kidobolgatta magát, azt hiszem most, de ha még nem, akkor majd még lesz alkalmat dobolni. Most viszont fölteszem a nagy kérdést. Mi a különbség Lech István és Maxim között? Hát az összefüggés az, hogy mind a ketten énekeltek egy nőről, csak Lech István egy álomarculányról. Nem, bocsánat, nem ő énekelte az álomarculányt, az az LGT volt. Mindegy. Ő a tűzvarázó, az Lech István a tűzvarázót énekelte, de ott is egy lányról volt szó. Na, szóval az LGT énekelte az álomarculányt, Maxim viszont egy fantázia hölgyről fog énekelni, úgyhogy jön a Lady Fantasy Maxim-től 1985-ből.

0: Bitangyó Rádió.
1: Ha megint igazam van! De már megint nem csak most. Ha most persze, hogy igazam van. Na, amikor jöttem, kérem, mennyire volt igazam? Nagyon! Itt emlékszem! Itt egyszer nagyon igazam volt, itt innen jöttem, kérem, itt megint igazam lett. És ahogy is jöttem, végig igazam volt, ez három. A végiget egynek vettem. És amit meg most mondok, az a négyre igaz. Hát igen, igaz, hát de. Igaz, jó mondom. Nem, de. Öt. Jó mondom, nem, de. Hat. De annyi szó van igaz a másról, csak akarom, ha nem, de. Magunknak is.
2: Na hát mindenkinek igaza van, aki azt gondolta, hogy Göndör Misi még visszatér ma. Mert hogy ugye Szanda férjeként már, hát nem említettem, de ugye evidens, mindenki tudja. Szerepelt a Moti Special, ami szintén Michael Cretuhoz köthető, most viszont egyedül fog szerepelni, szóval szólóban fog szerepelni, hiszen jön a Samurai!

0: Fang Jó Rádió. Határok nélkül.
1: Bizony, mert az egész világon fogható az internet segítségével. Tehát ezért jó, hogy ennyi felé tudunk menni a világban. Most például el tudunk menni Monakóba például, hogy meglátogassuk Stefanit, a monakói hercegnőt. Hiszen ne felejtsük el, hogy ő énekesnő karrierről álmodott, és valamennyire be is teljesítette, hiszen megjelent lemeze, és világhírűvé vált, mint énekesnő is. Azóta már ezt befejezte, de ettől függetlenül mindenképpen meg kell emlékeznünk arról, hogy mekkora sztár volt akkoriban, és az legutóbbi Italo Caféban, ha jól emlékszem, leadtam az egyik dalát franciául, most viszont ugyanennek a dalnak elhoztam az angol nyelvű változatát, úgyhogy jöjjön a One Love to Give. Ja, ki tudja, hogy melyik dalra gondoltam. Gondolom, Kitty tudja.

0: Figyelem! Újdonság következik!
1: Igen, maradt még egy újdonságom mára. Nem akárkitől, mert hogy tudomásom szerint ezt a projektet, hát, hogy mondjam, figyelmezve, lehet, hogy a kapitány annyira nem fogja kultiválni, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam, mert hogy az Italobios következik, és ugye a formáció nem egy hagyományos értelembe vett együttes, hanem Antonis Sifikakis görög származású producer szóló projektje, ami 2014-ben debütált, és hát tény és való, hogy használnak AI-t is. Ezért mondtam, hogy nem biztos, hogy annyira a szívéhez fogja engedni a kapitány, mert tudom, hogy hogy áll az AI-hoz, de esküszöm, ez nem annyira tré, mint az átlag AI. Tessék meghallgatni, milyen a Melody of My Life.

Nem tudom, hogy Kuhár András itt van-e még körünkben. Itt vagy még, András? Megidéz? De jó, nem befejeztem tőle. Na, de ez a lényeg, hogy ő rám írt privátban, hogy neki lenne egy kérése majd. Hát, mivel nem írásban, már úgy értem, hogy nem írásban, nem e-mailben, és nem péntek esti kérte, erre felhívom mindenki figyelmét, hogy minden kérést, ami vasárnapra vonatkozik a Vidámparkra, az péntek esti kérem szépen megküldeni. Tehát ezért nem tudom az ő kérését most teljesíteni, és ezért nem Rimini-be megyünk, hanem máshova, például Ibizára, hiszen jön Sandy Martin és a People from Ibiza.

nincs mások hátra. Ilyenkor szoktam mondani rádió főnökünk Pinókió, hogy befordultunk a célegyenesbe, és én ilyenkor szoktam neki rengetni a kockázászlót. Hát most magamnak rengethetem a kockázászlót, de azért van még dal, méghozzá egy olyan dal, amit tudom, kifejezetten tudom, hogy ami Balázs barátunk nagyon szeret, hiszen nem azért, mert Angliában játszódik a dal, hanem azért, mert szereti Valeri Zsolt, hiszen ő következik most, és a Lancelot.

No, hát még a búcsú előtt, mert mondtam, hogy engedtem a kockázászlót, jöjjön még egy olyan csapat, akik ma még nem voltak, és ők a Bad Boys Blue. Tőlük jön 1985-ből a Pretty Young Girl egy 12 incses verzióban.

0: most már
1: de,
0: el nem kell.
1: De már elmentek. De jó volt?
0: Ja. Mi az?
1: Német vagy? Vagy mi van? Most jó volt, vagy nem volt jó?
2: Le fogom késni a buszt.
1: Akkor mennyi akkor? De jó volt?
2: De jó.
1: Most miért így mondod, mi? Miért nem lehet rendesen, hogy jó volt?
0: Mondtam már, hogy jó.
1: Sose volt ilyen jó.
0: Mondtam már, hogy jó.
1: Tudod mit? Sose volt ilyen jó. Azért vagy ilyen. Sokkot kaptál. Érted? Sokkot kaptál, az meg. Érted? Most jó? Na, most jó? Most jó? Ha? Most jó? Ugye? Ugye mondtam? Mondtam, hogy sokkot kaptál, igaz? Mondtam, hogy sokkot kaptál. Mondtam. Easy rider, öcsém! Easy rider!
3: Remélem, ti nem kaptatok sokkot ettől a mai adástól, és mindenkinek ízlet a mai italokafé a Vidán Parkon belül. Abban is bízom, hogy találkozunk jövő hét vasárnap, ugyanígy este 6-tól, de akkor már csak 8 óráig, a magyarított Vidán Parkban, vagyis ahol külföldi slágerek fognak megszólalni magyarul. Olyanok is, amik mondjuk úgy, hogy azért lettek magyarítva, mert valamilyen brandhez kellett tartozni, és na, mindegy, majd meghalljátok jövő héten. Szóval köszönöm szépen mindenkinek a kitartó és kitüntető figyelmét, remélem ez a 3 óra mindenkinek megfelelő volt. Tetszett? Jó volt? Mert ha bitang jó volt, akkor majd megismételjük később, hiszen novemberben is lesz Italo Café. Amivel elbúcsúzom, és egyben mindenkinek jó pihenést, jó hetet, jó hétfőt és kitartást kívánok a munkához, az egy olyan Silent Circle dal, ami nem nagyon szokott forogni, én azt gondolom. Nem mondom, hogy soha senkinél nem fordult elő, de nem az a sűrű játszó dal. És hát itt mondjuk úgy, hogy amit állít a címében, az nem biztos, hogy úgy igaz, de sokaknak valóban a szerelem csak egy szó. Love is just a word. Ezzel kívánok mindenkinek jó éjszakát, jó pihenést, és találkozunk jövő hét vasárnap. Sziasztok!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretem.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: This was a journey with Cyber Dream.
1: Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja.
2: BW Rádió.
3: Vámonos al viaje para buscar los sueños.

0: Ami mások csak beszélnek.
1: Beszélnek.
2: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: BW Rádió.
4: A legjobb zenék.
5: Achtung!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Az ön kedvencei. Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Homai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.
9: Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Yeah! Let me

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.